0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Garmit cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garmitnál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.

0: Itt az Élet és Tudomány. Élet és Tudomány, a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.
1: Tavasz van, nyílik a vire, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
2: Akár!

0: Radio D, your gramophone station.
1: Figyelem, figyelem! Figyelem, figyelem! Fontos közleményeket olvasunk fel.

aranyos kedvesem, mint egy cirmos úcsimul. Én drágám, el ne hagyd, életembe vagy, forró szerelemre gyújtsz. Gondtalan leszek, ha hozzád elmegyek, így ölellek végre én. Jaj, de jó a csók, kell-e kábító, te leszel csak az enyém.

kedvesem, mint egy szirmos úgy simulsz. Drágám, el ne hagyd, életem te vagy, forró szerelemre gyújtsz. Gondtalan leszek, ha hozzád elmegyek, így ölellek végre én. Jaj, de jó a csók, kell-e kábító, te leszel csak az enyém.

hazudni nem szabad. A szerelem nem csak egy hangulat. Itt lehet, hogy számodra semmi sem, de lehet a másiknak.

in an tort look at Suvoshen. The Kirlek on a mutai, Nanin the Mustazan. Kirlek on a mutai, Namun could make a dish if the noon fire. At Naya Soba, Mustumar Ali. Majd minden úgy lesz, mint volt rég. Ne búcsúzz el tőlem egy szót se szól. Hidd el, ez ilyenkor így van jó. Ne írj hozzám, kérlek, nem bírom el. Nekünk most örökre válnunk kell. Ne járj tovább, menj szépen el, te is érted, menned kell. Szép csöndesek, tűnj el szívem, én nem tartlak egy szóval sem. Kérlek, ha nem mutál, ne nézd most rám, kérlek, ha nem muszáj, ne mondd, hogy néked is éppen fáj. Hát ne járj tovább, most már elég, s majd minden úgy lesz.

0: Nederlandse omroep Hilversum 2.
1: Ördög orom csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.

shed light.

amikor a szemébe nézek, a szívem nagyon zavar. Lehet, hogy ez csak egy kis vár,

fizessen elő a rádióra. 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

mosolygott ránk a fényes hol, és a nagymama egy is volt, mikor először megfogtam én a két kezed, de jó is volt. Felhők mögé bújt a huncut volt, mert a nagymama csak bób is volt, bátrabb leszem és karom belép karol. Aztán már nem figyeltem fenn a holdat,

május volt, fenn mosolygott ránk a fényes hold, és a nagymama elbúr is volt, mikor először megfogtam én a két kezed, de jó is volt, felhők mögé bújt a huncut hold.

nem figyeltem, fenn a holdat, s lenn a nagymamám. Ajkammal lassan hozzád értem, s éreztem én, forró a szád, május volt, nagymama már rég nem

oda lent, tesz, letek, magamnak új, tesz, vetek. Nagy agyitel, nincs hát rizikó, hogy irigyel-e majd a vízilló. Sokat veszünk.

never cared for curly hair, but

0: Bruckner Arthur konferál.
1: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.
2: Lüdöttel Radio Merkur.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűs szobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihent. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka, bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
2: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
3: Vásároljunk konzervet!

0: Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.
1: Hello everybody, hello. Hello is the shampoo that glorifies your hair. So hello everybody, hello. With softer, lively curls and brighter, sparkling hair. So hello everybody, hello.

sich ägere, ägere warum, älgöste mag. Halmon, dolom csapongó szárnyon, hozzád remegve szálljon, jöjj!

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Radio Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Balaton vízének hőfoka ma reggel 227 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25, Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.

0: asszonya igen kedves ajándékba maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómában. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, és azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.
1: Minden dolgozó útmutatója, százezrek kenyere, a szabad nép.

Bye.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.

over the lawn. Never saw the sun shine so bright.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehézbombázók Oroszország felett címmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételből. Beszélt Budinszky Sándor.
1: Hier herreizend Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter, speciaal bestemd voor alle land- en rijksgenoten buiten het vaderland. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld.

Emo Mom. A chci dělat stále rýmu mám. Na rýmu marně

0: született a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.

idem venus levis, langul vos venis.

0: sapele de castes
1: bent ott egymást felejtem.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Miért van riadó rovarországban?
2: Mert megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgek megterem a gyümölcsfája.
1: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
2: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetező szerek.
1: Rágókártevők ellen arzénes permetező szerek.
2: Levéltetvek ellen nikotinos permetező szerek.
1: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
2: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
1: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
2: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz, a műtrágy

egy dal dudoltam, kérem, otthon a vén zongorán. Nem hagyott nyugton vérem, ez volt a baj talán. S most itt ülök kifestve, előttem pesgős pohár. Ezt játsza minden este Uri lány a zongorán. Nem bírok a bolond szívemmel, ha még ma se felel igennel. Ez az élet nekem már nem kell. Könyörgöm tovább, ne gyötörjön, ne hatoljon és ne kötöljön, hiszen úgy is tudom, hozzám jön.

gyönyörgöm tovább ne gyönyörjön, ne hatoljon és

0: Radio D, your gramophone station.
1: Oktogon kávéház nyári dependance. Autósok romantikus oázisa. Idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.

tizenegy, huszonegy, ezer, ötven, ezer, egy. Aki boldog, a szívembe megy, megy, megy. Aki bánok szőkét barrát, ide nyújtja már is karját. Íme sárba tapostam a fotografiát, s pityülök, mint egy kis kanári rád, rád, rád. Kegyed is, kegyed is, kegyed is, kegyed is, kegyed is lehet ez, aki ma még. A szívemnek örökre lakója lehet, de ha nem felelek meg kegyednek a Dunának, mégsem megyek, mert egy, kettő, három, akad én nékem még párom. 11, 21, 1050, 1001, aki boldog, a szívembe megy, megy, megy.

szerencse fel a meccsre el. Ifjak vének, gyerünk emberek, a síp fütyül, a nép leül. Góltól égnek a jó centerek, elugrik a labda, a szélső szaladna, a bíró lepújja kár. Most jő a tacs egy, jó a

ismerik, de néha megverik. Hello, bobszejt, nehogy, menj rá, hátvíd, elalszol! Húj, húj, bíró, húj, húj, hajrá! És a kapus jó voltából jön a potya gól, mert a legszebb sport a futball. 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi áldog el, és közben

gyerünk csapat, ne hagyd magad, gyorsan mostan, de jó alkalom, a labda száll, szaladj csatár, tempó, tempó, vigyázz oldalon, mögötte belérug, vidáman tovább, egy rosszul nevel csatár, egy úr nevel csatár.

áldog el, és közbe kiabál. Van egy bíró is a pályán, pici sípja csüng a száján, bár a mérkőzésen tiszteli, de néha megveri. Halló, offside, ne hagyj mennyire, hátvéd elalszol! Hújj, hújj, bíró, hújj, hújj, hajrá, és a kapu.

Szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán gyártás.

0: paplant, szőnyeget. Gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozóké.
1: Csütörtök.
2: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
2: Péntek. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
1: Szombat.
2: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
1: Vasárnap.
2: Kérem Ilonkát.
3: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
4: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.

hogy letetszett fogyni, hiszen összetetszik rogyni, kegyeden nincs egy deka hús, mindegy, nekem így tetszik, oké. No de hogy letetszett fogyni, kegyeden nincs mit megfogni, no de nem csúf

de hogy lehetett fogyni, hiszen összetetszik rogyni. Kegyedem nincs egy, de a hús mindegy, nekem így tetszik, oké. Okay. No de hogy lehetett

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Wurzel. Auf Welle 400 Meter.

majd, ha bemegyek bakának, búcsút rebegek magának, s mert úgy szeretem, összeölelem jól. És ha menetel a század, csókot nem egyet, de század, intek kifele, hogyha a zene szól. S minden este majd, ha a kürtös trombitál, gondolatban ott leszek én a hanglinál. Majd, ha bemegyek bakának, búcsút rebegek magának, s mert úgy szeretem, összeölelem jól.

imád a rékesség, téged úgy szeretlek, belátod, ez nem semmiség, neked talán elég, ahogy a léda védte, fattyúját, vigyázok én, majd rám, végre átölellek, ne várjunk, nyújts felém a szád, szeretnélek, hogyha kívánnád, kérlek én légy szerény, mert szegény szívem igazán nagyon imád, este mondj életem, értem el majd egy gyönyörű, könnyes imád, te vagy a Robert Taylor, én nekem, te vagy a bősz Tarzán, sőt, amit kérem mi az unra, vagy te én nekem, a levesben te vagy a fűszerem, te vagy a bors, te vagy a sors, te vagy a hétvégén az ünnepem.

Ahogy a létom védte, hattyúját, vigyázok én, majd rád. Végre átölellek, ne várjunk, nyújts felém a szád. Szeretnélek, hogyha kívánnád, kérlek én légy terény, mert szegény szívem igazán nagyon imád. Este mondj életem, értem el majd egy gyönyörű könnyes imád. Te vagy a Robert Taylor, én nekem, te vagy a bősz Tarzan. Sőt, amit kirolni azonra, vagy te én nekem a levesben. Te vagy a fűszerem, te vagy a bors, te vagy a sors, te vagy a

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: This is 2LO, the London station of the British Broadcasting Company calling. 2LO calling.

szeretem Pestet, ha májust ígér, te hogy vagy vele? Szeretem hallgatni, ha más mesél, te hogy vagy vele? Szeretek olvasni jó könyveket, te hogy vagy vele? Szeretem Verlaine-t, ha szép verseket, te hogy vagy vele? Szeretek moziba járni vele, de hogy vagy velem?

azt kérdezem, te hogy vagy velem?

0: hogyha sosem fakadt, még virágat igény, s bolondot sosem csinált.
1: Remélem, az jelentik, csak én látok.

Nem voltak, hogy ma lett, mert nem csak úgy jött.

Lovely, lovely, lovely.

Ugye ez, hogy eljön kicsi szívem, remegve várom, hiszen imádom, szívemben nincs más, csak szerelem. Ragyog a hold majd a hegyeken, ha maga tudná, hogy szeretem. Épp ezért szerdán a citadellán, ugye, hogy eljön

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Balaton Lelle legdisztingváltabb üdülőtelepe Fabini Panzió. Óriási árnyos park, saját fövenyes strand, a szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha, a kertkávéházban esténként elsőrendű zene,

Most di felfogásol, mely a nőknek ékszert nem tanácsol, szájrús, kölni, csökevény, nagyokat nevetek ezeken én. Minden szépből jár a dolgozónak, pesti kislány, jöjj, örülj a jónak, nappal áld meg a helyet, s légy csinos este, ha érted, megyek. Olyan csinosak a budapesti lányok, látni őket boldogság, mint a frissen szedett

0: óvja töltőtollát. Használjon dőri tintát.
1: Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

bátor kell, vagy klasszikus, ezt döntsük el. Bevallom, hogy mind a kettő érdekel. Kimondom az igazságot, végre ír, mi

dodit locum drago, itolansi delüt. Nagyon sok mond meg, hogy mit kívánsz, azt kap.

figyelj, te mula! Nézd csak, mit tud a Gyula! Sűrtedelette sűrt a fám, így érekelt nagyapám. Sűrtedelette sűrt a fim, sűrtedelette sűrt a pum. Lajosnak a nagybőgősnek fia született. Azt mondja a kontrás rája, szép csak igen csepp.

Sjuta-da-da-da-sjuta-bum, sjuta-da-da-da-sjuta-bum. Egyik nappal lumpirire rátámad a nő, hogy miért ül állandóan a kocsmába ő. Azért ülök, szól a férj, és csuklik egy nagyot.

0: ablak ból egy hámlit ledobott. Eltalált egy nőt, ki éppen arra pallagott. Simek úr, bocsánatot kér, pardon, asszonyom. Tévedés volt, azt hittem, hogy a mennyasszonyom. Sűte, verette, bum. Hármas ikret vitt a gólya, Práter utca 6. Elveszett a cím, így jajdult a kapu alatt. Bölcsint még a vice szólt, és tovább fröccsözött. Vigye be, és ossza szét a társbérlők között.
1: Jaj, nem bírom! Sűrte, verette, bum! Sűrte, verette!

Behind the camera.

Jaj, rosszul lehet, mert a szoknya hosszú lehet, ő ma sem szeret, most se már csak rövidet. Ő régi tudtam kell, mert az még nem tudtad el, úgy, mint ez a csepp, bátor, aggalmatlan sem.

0: emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan herceg.
1: Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárbócán a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105 000 néző előtt a magyar himnusz.

bourbon. Mert a talent zomborba jó bor van. Azért jobb a kaborok, mert szomjasabb a torok. Nincsen szóda a borba zomborban. Azért jobb a kaborok, mert szomjasabb a torok. Nincsen szóda a borba zomborban.

írt. Furcsa a szövege, és bár három hete bent van a lapban már, mégsem jő, ó, egy nő, az, kire szívem vár. Nekem egy rendes kis nő kell.

nii. Kiirem ees olista kissi, optimista märkien nüümar nints. Riiges riig varukra, hol vana reitet kints. Ilted pasaremi van nü kitsiseri nálom ien nü njer. Várums bár biztos már, hogy sose lesz nő, mert nekem egy rendes

Nekem egy rendes kis nő kell, aki reggel 8-kor föl kell, aki megfőz egy kis kávét, s aki nem kér mindig kápét, aki nem

hangi tahmin?

0: Dubán Feller hangszerszalon, József körút 38.
1: Szabad Közút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Schöpflin Aladár írását olvasuk fel Babits Mihályról.

este felé úgy elfog a vágy, este felé úgy gondolok rád, este felé úgy gyötör az árvaság. Árva a szívem, árva a szám, elhagyott árva kicsi szobám, nincs aki forrón

0: Üzenekin terkesin nincsorsámunk végetét. Köszöntőd Rögön Lente, Váradi Magda, Mártin Zsini, Jándor László, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa és a rádiózenekar Szűrűs Ügyek vezényésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházadból. Addig is tánzenét adunk.
1: Fogorvosától toldi műfogat kérjen!

0: van.
1: Hát persze, hogy bámulja. Hát hogy legyen belőle főkapitány, hogyha nem bámulja az ezredes leányát?
0: Nekem maga beszél.
1: Hát persze, hogy készül a vacsora, készül, amit megrendelte, nagyon jön.
0: Nem, maradok. Nekem itt lesz nála még egy jelenetem. Egy nagyon hatásos jelenetem.
1: Hol nagyon én?
0: Nem érdekel.
1: Egy pillanatra.

a büszkeség, ha szenvedünk nagyon valakiért, a város.

0: fogo szíve, folyjon a sötét.
1: De mert az én szívem még sincsen vasból, én megyek felé.
0: És most már a komplis lassan baktat, oda künn a Stefánián, és még néha egy-egy csók is csattat.

0: Herceget Túlhegy is kopog a csákány, egy percnyi szünet nincs a pesti gyárnál.
1: Termelni, termelni nincs ennél fontosabb.
0: Hideg vagy meleg a gyárnak, mindegy, magához láncol is dolgoztat minket.
1: Este, ha gongít a kapuja, nyílik már.
0: Mert munka után, este felé, pár valakire jár.

van. Maga kell nekem, na miért van? Magát szeretem, a kacér szép szemét, s az álnok hűtlen szívét. Magát bont, aki nem szeret, de magát bont, aki kinevet a

chocolate and chocolate. Yes, yeah, what I see being hard in here, bonk. Mog up here and again, no mere, bonk. Mog up here and then, of course, here sits a mitch, or down, or good, and see me. Lehet a szerelem egyszerű, de mégis komplikált, éva óta nagy talán. Töröm a fejemet, hogyha kérdem őszintén magát, együtt rájövünk talán. Miért pont? Maga kell nekem, na miért pont? Magát